nová muzika. The Rasmus a Nico Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88